Yuda tade wo mutu kirivu. Anatoli chirigwa jo mutu kirivu. Antonio mutu kirivu. Bernardo mutu kirivu. Raimondio mutu kirivu.